0: Pot.
1: Lesan kurang ajar. Gak lesan pedot, jagamu tak saut.
0: Pot. Pot. Pot. Pot.